0: even for half a minute,
1: akár fél percre,
0: even for few seconds,
1: akár pár másodpercre.
0: But heart is doing its duty.
1: De a szív végzi a munkáját.
0: Similarly, if we think that today I will not practice,
1: ugyanígy, ha azt gondoljuk, hogy ma nem gyakorolok,
0: I have somewhere to meet the friends, this and that.
1: Itt vagy ott barátokkal találkozom.
0: It's only one day, nothing.
1: Hát csak egy napról van szó, az semmi.
0: After 2 days, again something happens.
1: Két nap múlva megint történik valami.
0: So we don't practice again.
1: Megint nem gyakoroltunk.
0: So that means that not doing regular, we miss a lot.
1: A nem rendszerességgel sokat veszítünk.
0: And sometimes that mala breaks.
1: És néha ez a mála eltörik.
0: Because if you did not practice longer.
1: Mert sokáig nem gyakoroltad.
0: Practice is better, much more than only theory.
1: A gyakorlás sokkal jobb, mint csak az elmélet.
0: So we begin with great interest.
1: Nagy érdeklődéssel kezdjük.
0: Very curious.
1: Kíváncsian.
0: And we are very happy about it.
1: És nagyon örülünk neki.
0: But slowly, slowly it goes down.
1: Aztán lassan ez lemegy.
0: Some sits in front of the television.
1: Valaki a tévé előtt ül.
0: They will see more television than practicing.
1: Többet tévézik, mint gyakorol.
0: So it means you have lost your spiritual development.
1: Azt jelenti, hogy elveszítetted spirituális fejlődésedet.

0: hour what you did, the television took over.
1: A fél órádat átvette a tévé.
0: So we broke the connection.
1: Megtörtük ezt a kapcsolatot.
0: So how could Guru Kripa will function for you?
1: Hogy működhetne felénk a Guru Kripa?
0: So continuous working.
1: Folyamatos munka.
0: So it is said, Mukh mein Ram, Haath mein Kaam. In our mouth we have name of God, and in our hands we have our work.
1: Szánkon Isten neve, kezünkben munka.
0: Always our vritti should be our thoughts, our attention, our awareness should be towards our spiritual development, our mantra, our sadhana, our satsang, our gurudev.
1: Gondolataink, figyelmünk, éberségünk, tudatunk, a szádanának, a szatszangunk, a spiritualitásunkon és gurudevánkon kell, hogy legyen.
0: Mahaprabhuji said,
1: Mahaprabhuji azt mondta,
0: that satsang, satsangyari olu avere, I long for my brothers and sisters of the satsang.
1: Vágyakozom satsangon a testvéreimre.
0: I'm longing in such a way, when I think of them, my tears comes.
1: Úgy vágyakozom, hogy amikor rájuk gondolok, a könnyem kicsordul.
0: Because they are my real brothers, sisters, or the friends.
1: Ők az igazi testvéreim, barátaim.
0: At the end of the bhajan, Mahaprabhuji said,
1: bhajan végén Mahaprabhuji azt mondja,
0: bad bhagi jan satsang pai, the lucky one, the fortunate one will go to the satsang.
1: Szerencsések járnak satsangra.
0: Can you remember which day you were in satsang?
1: Tudod, hogy mikor voltál utoljára satsangom?
0: One day I was.
1: Egyszer voltam.
0: But which day?
1: De mikor?
0: Which hour?
1: Melyik napon, melyik órában?
0: How can you, or what we can expect our liberation?
1: Hogyan várhatnánk ezen a módon a felszabadulásunkat?
0: Manasab kho yo re kusangiyo ke sang. Manasab kho yo re kusangiyo ke sang. Oh my mind.
1: Oh elmém.
0: You lost everything.
1: Mindent elveszítettél.
0: With the kusanga.
1: Kusangban.
0: With the kusanga people.
1: Kusanga embereivel.
0: And the kusanga looks like sweet, good.
1: Kusanga édesnek, jónak tűnik.
0: Gossiping.
1: Van pletykálkodás.
0: Backbiting.
1: Hátba támadás.
0: And blackmailing.
1: Rossz indulatú beszéd.
0: And see the negative in others.
1: Másokban a negatív észrevétele.
0: That is a very sweet and very pleasant.
1: Ez édes és nagyon kellemes.
0: For the kusangi.
1: A kusangik számára.
0: But satsangi immediately will purify everything.
1: De a satsangi azonnal megtisztít mindent.
0: And said, stop.
1: És azt mondja, hogy álljatok
0: meg. Let's have a satsang.
1: És tartsunk satsangot.
0: So satsang is like a bunch of energy.
1: Satsang energiaköteg.
0: Lucky are they, at least once a week.
1: Szerencsések azok, akik egy héten legalább egyszer.
0: Manasab khoyo re kusangiyo ke sang. Gyan dhyan bhakti sab khoi aur chal rayo ku dhang. Gyana dhyana bhakti. Everything you lost.
1: Gyanát, a gyanát és a baktit mindet elveszítetted.
0: Chal rayo ku dhang. And now you are walking in not in good way.
1: És most nem jó irányban jársz.
0: Your behavior is in not good way.
1: Nem jó a viselkedésed így.
0: You know the horse needs always training.
1: Tudod, a lónak állandóan képzés kell.
0: Which walk the horse should have.
1: Hogy hogyan járjon.
0: Everything, all remains in the training.
1: Minden a képzésen múlik.
0: Otherwise, you lose it everything.
1: Különben mindent elveszítesz.
0: So the satsang is ocean of the nectar.
1: Satsang a nektár óceánja.
0: We are bathing in that.
1: Ebben fürdünk.
0: And that purifying the negative energy.
1: Ez megtisztítja a negatív energiákat.
0: So if you don't go to the satsang,
1: ha nem jársz satsangra,
0: may you can meditate.
1: Akkor meditálhatsz.
0: Time to time, sometimes.
1: Időről időre, néha.
0: And you know, we have such a beautiful that kriya.
1: És van ez a csodálatos kriyánk.
0: Which has to be practiced.
1: Amit gyakorolni kell.
0: There is a guru kripa.
1: Abban van a guru kripa.
0: If you practice just and you have no devotion,
1: ha gyakorlod, de nincs
0: and no satsang and sadhana,
1: és nem jársz satsangra, és nem
0: your kriya also will not function.
1: A kriyát sem fog működni.
0: When you get kriya,
1: amikor kapsz kriyát,
0: how much I explain you?
1: Hogy elmagyaráztam
0: neked? How many rules we give?
1: Mennyi szabályt fűztem
0: hozzá? And how many times you promised?
1: Hányszor megígérted?
0: And where is that?
1: És az hol van?
0: So that is, no one is to be blamed.
1: Senkire ne kend rá, ne hibáztass.
0: It's own mistake.
1: Ez a saját hibád.
0: So continuity is that. It's step by step.
1: Folytonosság a lényeg, lépésről lépésre.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: Stone by stone.
1: Körről körre.
0: That's it.
1: Ez az.
0: So, in that way,
1: ezen a módon,
0: in the whole world,
1: az egész világon,
0: yoga in daily life is practiced.
1: A yoga mindennapi életben rendszer gyakorolja.
0: And is practiced in million of people.
1: Milliónyi ember.
0: And must not be that always they are here.
1: Nem kell állandóan jelen lenniük.
0: They practice alone their home.
1: Otthon gyakorolnak.
0: They teach further.
1: Oktatják.
0: This is like a huge banyan tree.
1: Ez egy hatalmas banyanfa.
0: And branches have covered the whole globe.
1: És az ágai befették az egész földet.
0: And they are having benefit.
1: És ők előnyt szereznek általa.
0: Of physical, mental, social, spiritual development through yoga in daily life.
1: Fizikai, mentális, társadalmi és spirituális fejlődést a yoga mindennapi életben által.
0: We had our World Peace Council.
1: Van a világbéke tanácsunk.
0: Last weekend.
1: Múlt hétvégén.
0: A conference in Prague.
1: Konferenciát tartottunk Prágában.
0: It's a beautiful hall.
1: Csodálatos teremben.
0: Lucerna.
1: A Lucernában.
0: So people around the world who saw that through webcast.
1: Világon mindenki látta webcaston keresztül.
0: They were admiring only the hall, how beautiful is.
1: Mindenki a termet csodálta, hogy milyen szép.
0: They didn't concentrate what the speaker were saying.
1: Senki nem azt figyelte, hogy ki mit mond.
0: But the hall.
1: Mindenki nézte, milyen csodás a terem.
0: The harmonies.
1: Hogy milyen harmonikus.
0: And what they call pin silent.
1: És néma csönd volt.
0: It was so silent.
1: Olyan csöndes volt.
0: Every speakers enjoyed.
1: Minden beszélő élvezte.
0: And they were very very good speakers.
1: Nagyon jó előadóink voltak.
0: It was very very successful, very nice conference.
1: Nagyon sikeres, nagyon jó konferencia volt.
0: The conference, Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Sri Swami Madhavananda világbéke tanács.
0: Which is the NGO at the United Nations.
1: Az ENSZ-el konzultatív státuszban lévő civil szervezetünk.
0: Now this is not that we like to make a conference.
1: Nem arról szól, hogy mi szeretünk konferenciákat szervezni.
0: It is the token of our thankfulness.
1: Hanem ez a hálánk jelképe.
0: To our Gurudev, Holy Guruji.
1: A Gurudevánk, Holy Guruji irányába.
0: To bring his knowledge, his glory, his blessing.
1: A tudását, dicsőségét és az áldását elhozzuk.
0: And so, honor to our Holy Guruji, this conference is.
1: Úgyhogy ezeket a konferenciákat Holy Guruji tiszteletére szervezzük.
0: It's not a political conference.
1: És nem politikai tartalmú konferencia.
0: And it is called World Peace Council.
1: Hanem világbéke tanácsnak hívjuk.
0: And we had this morning about peace.
1: Ma reggel a békéről beszéltünk.
0: From the Indian Embassy, the attaché of the culture came.
1: Itt volt az indiai nagykövetség kulturális attaséja.
0: And Rabata spoke nearly 1 hour about culture.
1: Majdnem egy órát beszéltem a kultúráról.
0: That chapter we should write.
1: Ezt a fejezetet le kellene írnunk.
0: It is a culture which can bring the peace.
1: A kultúra tudja elhozni a békét.
0: Where the real culture is.
1: Ahol a valós kultúra jelen van.
0: There's no fighting.
1: Ott nincs harc.
0: No dualities.
1: Nincs kettősség.
0: No wars.
1: Nincs háború.
0: There's a harmony, peace, understanding, tolerance, love, etc., etc.
1: Harmónia, béke, tolerancia, megértés és szeretet van, stb.
0: That means the culture.
1: Ez a kultúra.
0: And so, but Holy Guruji's bhajans.
1: Holy Guruji bhajanjai.
0: And Lilamrit.
1: És a Lilamrit.
0: And Holy Guruji's lectures.
1: Holy Guruji előadásai.
0: Unfortunately, many we did not record.
1: Sajnos sokat nem rögzítettünk.
0: And some was in the cassettes.
1: És volt, ami kazettán volt.
0: And those cassettes, they are not anymore working.
1: És vegyileg egyszerűen már nem működnek ezek a kazetták.
0: But it is his blessing.
1: De az ő áldása az.
0: Who brought you to Holy Guruji?
1: Ki hozott téged Holy Gurujihoz?
0: I brought to Holy Guruji.
1: Én.
0: But who brought to Mahaprabhuji?
1: De Mahaprabhujihoz ki hozott?
0: Holy Guruji brought to Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji.
0: And who brought us to the Devpuriji?
1: És ki visz minket Devpurijihoz?
0: Is a Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji.
0: And now who brought us to the Alakpuriji?
1: És Alakpurijihoz ki?
0: Is Devpuriji.
1: Devpuriji.
0: So step by step,
1: lépésről lépésre.
0: We came to the Satyuga, this beginning of this Manvantra.
1: Eljutottunk a Satyayugához, ennek a Van mantrának a kezdetéhez.
0: That time was the Alakpuriji.
1: Akkor volt Alakpuriji.
0: Day by day we get more and more information.
1: Napról napra egyre több információt kapunk.
0: About the presence of Alakpuriji.
1: Alakpuriji jelenlétéről.
0: And that only lucky are we that we are belonging and we found our roots of our spirituality.
1: Szerencsések vagyunk, hogy van hova tartozásunk és megtaláltunk spiritualitásunk gyökereit.
0: And that is the Siddhapitha.
1: És ez a Siddhapitha.
0: And now I brought this Siddhapitha in Rajasthan.
1: És elvittem a Siddhapithát most a Rajasthanban.
0: And we are preparing beautiful ashram, new more.
1: És csodálatos új ashram épül ott.
0: So you will say Swamiji is only building ashrams.
1: Azt mondjátok most, hogy Swamiji állandóan ashramokat épít.
0: It's better to build the ashram than the slaughterhouse.
1: Sokkal jobb ashramot építeni, mint vágóhidat.
0: And so, Holy Gurujis, you should write something about Holy Guruji.
1: Holy Gurujiról írnotok kellene valamit.
0: And we will acknowledge in next conference.
1: A következő konferencián ezt elismerjük.
0: And I'm trying to make an award for that, who is the best writer who writes about Guruji.
1: A legjobb írónak, aki Holy Gurujiről ír, díjat fogok adni.
0: That one will be who will get that kind of the award.
1: Tehát valamilyen díjat fog kapni.
0: It's Guruji's teaching. It's not me who is talking, it's Guruji talking within me.
1: Guruji tanítása, nem én beszélek, Guruji beszél bennem.
0: And so I feel that if not complete, then at least 1% I can share my devotion to the whole world who was my Gurudev.
1: És hogyha nem is teljesen, de legalább az odaadásom 1%-át meg tudom osztani a világgal, hogy ki volt az én Gurudévám.
0: It is disciple's main duty.
1: Ez a tanítvány fő kötelessége.
0: As much as you develop the devotion that much far you go towards the spirituality and to higher consciousness.
1: Minél nagyobb a spiritualitásod, annál inkább mész a felsőbb tudat irányába.
0: And as less you have bhakti, and you become less and less, is again that lamp is going to finish.
1: Tehát minél nagyobb az odaadásod, annál inkább mész a spiritualitás irányába, és minél kisebb a baktid, annál kisebb lesz a földterületed.
0: And so, how one feels in the on heart.
1: Hogy érzed magad a saját szívedben?
0: It is said, lagi, lagi, sab kohi kahe, lagi nahi ligar, lagi jiske aise lag gai, ho gai aram paar. Everybody said, oh, I was hurt. Oh, I was hurt by arrow.
1: Mindenki azt mondja, hogy megsértett egy nyíl.
0: But that one who, that was hurt by that one arrow, which went through heart to outside, through the hearts.
1: Akit úgy sértett meg a nyíl, hogy keresztül ment a szívem.
0: So that devotion penetrates through the hearts.
1: Úgy kell érezni, hogy az odaadás áthatol az egész szívem.
0: What a devotion.
1: Micsoda odaadás.
0: When Gurudev's darshan,
1: Gurudev a darshan,
0: or Gurudev comes,
1: mikor eljön
0: each Gurudev. And every cells of the body is happy.
1: Minden testi sejtünk boldog.
0: Recharging beautiful energy.
1: Csodás energiával töltődik fel újra.
0: Everything is vibrating.
1: Minden vibrál.
0: So this bhajan we know from Lala Nanji.
1: Ismerjük ezt a bhajant Lala Nanjitól.
0: Suno saki sat guru gar aya kali kali harashavata he. Hey, this dalak is, you have to tight it, it's not good. You sing, yeah.
2: Sri Dipnaram Bhagavan ki jai, Sri Lala Nanji Maharaja ki jai, Swami Maheshwaranandji Vishwa

0: Narayan Bhagavan ki, Swami Lalananda Gurudeva ki, Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva ki.
1: And so Mahaprabhuji said itself, let's go to the Satyaloka.
2: Mahaprabhuji maga mondta, hogy menjünk a Satyalokába.
1: Let's go and get the nectar.
2: Menjünk és kapjuk meg a nektárt.
1: We are all follow the words of Mahaprabhuji.
2: Mi mindannyian Mahaprabhuji szavait.
1: We follow the Holy Guruji's words and bhajans and everything.
2: Követjük és Holy Guruji bhajanjait és szavait.
1: Try to write one bhajan yourself.
2: Próbálj te bhajant írni.
1: Yes. I will be very happy.
2: Nagyon boldog leszek.
1: To sing your bhajan.
2: Hogy elénekelhetem a bhajanodat.
1: Yes, so let's sing again next bhajan.
2: Énekeljünk még egy bhajan.
1: Dr. Shanti will sing, okay? She likes this her bhajan. And this is Chakle na musafir gundagi. Yes, Shanti's favorite bhajan. So, we will see first this bhajan.
2: Elénekeljük ezt a bhajan.
1: So, my dear, we are at the time of the Christmas.
2: Kedveseim, a karácsonyi időszakát éljük.
1: And in the whole world, people remember the Jesus' birth.
2: Az egész világon az emberek Jézus születésére emlékeznek.
1: You know all more than myself.
2: Ti erről többet tudtok, mint én.
1: Because you got teachings about Jesus.
2: Mert megkaptátok Jézusról szóló tanításokat.
1: And now is the time of the Christmas.
2: És most karácsony ideje van.
1: This is the forgiveness.
2: Ez a megbocsátás.
1: It is a time for forgiveness.
2: A megbocsátás ideje.
1: And time for understanding.
2: Megértés ideje.
1: A time for giving.
2: Az adás ideje.
1: And time for hugging.
2: És az ölelkezés ideje.
1: Not physically.
2: Nem fizikailag.
1: But mentally.
2: Mentálisan.
1: You see, there was one man.
2: Volt egy férfi.
1: Always he was hugging me so strong.
2: Aki állandóan úgy megszorongatott engem.
1: He was strong.
2: Egy erős férfi volt.
1: So he hugged me and lifted me up.
2: Áttölelt és még fel is emelt hozzá.
1: And after slowly my stomach was getting bigger.
2: És ahogy egy kicsit növekedett a hasam.
1: So, but with love, with respect.
2: De hát szeretettel, tiszteletből csinálta.
1: And he was a very loyal disciple.
2: Nagyon hűséges tanítvány volt.
1: And he was living in Linz.
2: Linzben élt.
1: Then came to Carrington.
2: És átjött Karintiába.
1: And he unfortunately died from the heart attack.
2: Sajnos szívinfarktusban.
1: But his whole family is very devoted, very loving family.
2: És az egész családja nagyon odaadó.
1: So whenever I come, he come and he was take me and go all the way up.
2: Amikor oda mentem, amikor mindig átölelt, felemelt.
1: So when I came close to him, I inhaled.
2: És amikor közelítettem hozzá, belélegeztem.
1: So I will be little lighter.
2: Hogy egy kicsit könnyebb legyek.
1: So this is the culture.
2: Ez a kultúra.
1: The Jesus time now.
2: That is Jézus ideje.
1: Forgiveness.
2: A megbocsátás.
1: Can you forgive something?
2: Meg tudsz bocsájtani valamit?
1: Try.
2: Próbáld meg.
1: If you forgive all negative things.
2: Ha minden negatív dolgot megbocsájtasz.
1: And bring up the positive things.
2: És felhozod a pozitívokat.
1: All this winter depression.
2: Ez az egész téli depresszió.
1: And this all other kind of depression will go away.
2: És minden más depresszió elmúlik.
1: It is a

0: Ma prabhuji azt mondta, menjünk oda.
1: Have a test. When once you test that nectar, nothing is tasteful in the world.
0: Ízled meg, ha egyszer megízled ezt a nektárt, semminek nem lesz íze.
1: And that is the nectar of the supreme, the spiritual, the God.
0: A világban ez a legfelsőbb, a spiritualitás Isten nektárja.
1: Otherwise, you will try it for a while.
0: Különben próbálkozhatsz egy darabig.
1: But you can't achieve that nectar.
0: Csak azt a nektárt nem éred el.
1: Then what you say it, like a fox, the grapes are
0: sour.
1: Too sour.
0: Olyan leszel, mint a róka, aki azt mondja, hogy savanyú a szőlő.
1: But there's a person tall.
0: De van egy magas ember.
1: Like our Satyanarayan.
0: Mint a mi Satyanarayanunk.
1: Lakshminarayanunk. They are very tall.
0: Ők magasak.
1: And they take the grapes.
0: És fölnyúlnak a szőlőjét.
1: And it's so sweet.
0: És olyan édes.
1: Then fox said, can I test?
0: Azt mondja a róka, hogy én is megkóstolhatom.
1: I said, no.
0: És azt mondják, hogy nem.
1: You have to catch yourself.
0: Szedd le magadnak.
1: So, csak le nem musafir gundagali. Dr. Sansan.
2: Csak le nem musafir gundagiri.
3: Oh, my harmonium.
1: Don't worry, it will come.

0: Shalakpuri Jisida Pit Parampara Kija Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhan Swami Maheshwara Nanji Guru Deva Kija Sri Mangilalji Maharaja Kija
1: Swami Shanti Ji Kija. Yes, so more or less we are today here for this satsang, as well as we take the opportunity today to remember and worship the incarnation of the Jesus.
2: Többek kevésbé ma a satsangért vagyunk itt, és Jézus inkarnációjának a megemlékezése miatt.
1: So, I can't sing. I don't know the bhajan about Jesus.
2: Nem tudok Jézusról szóló bhajanokat, nem tudok ilyeneket énekelni.
1: But you should sing at least from 3-4 countries' language.
2: De legalább 3-4 ország nyelvén énekeljünk ilyeneket.
1: So, I pray to Mahaprabhuji for his divine blessing.
2: Mahaprabhujihoz imádkozom isteni áldásáért.
1: And also to Jesus.
2: És Jézushoz is.
1: To bless all of us.
2: Áldjanak meg bennünket.
1: For peace, harmony and good health.
2: Békével, harmóniával és jó egészséggel.
1: We pray for the world peace.
2: És imádkozzunk a világ békéért.
1: We pray for the forgiveness.
2: Imádkozzunk a megbocsátásért.
1: And forgive all our mistakes.
2: Hogy bocsássák meg minden hibánkat.
1: We pray to Thee, O Supreme One.
2: Hozzád imádkozunk legfelsőbb.
1: And with this, now our webcast we finished.
2: Ezzel fejezzük be a webcastunkat.
1: It will be tomorrow morning, about 9:30.
2: Holnap 9:30 körül lesz megint webcast.
1: And now we will have some for Christmas, something for children, some chocolate we have.
2: És a gyermekeknek van valami csokoládé karácsonyra.
1: At home, children have so many toys.
2: Otthon a gyerekek annyi játékot kapnak.
1: The rooms are full.
2: Tele vannak a szobák.
1: There is no place for anything.
2: Semmi nem fér be.
1: There are so many what we call the dust fine collector.
2: Annyi porfogó van.
1: So many toys in the dust collector.
2: Annyi játék a porfogóban.
1: But the chocolate doesn't remain long.
2: De a csoki az viszont nem áll el sokáig.
1: So, all the best and wish you also, all dear ones, Merry Christmas.
2: A legjobbakat és kedveseim boldog karácsonyt kívánok.
1: And happy, prosperous, peaceful, healthy New Year.
2: Boldog, békés, bőséges új évet.
1: Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu Ma.

0: The joy of joyous.
1: Az öröm legnagyobbika.
2: Radost radostnih.
0: The joy of the joyous is very short joy.
1: Az öröm öröme, nagyon rövid öröm.
2: Je vrlo kratkoga vijeka.

0: but the suffering of the joyous is longer.
1: Ali je patnja onih koji se raduju dugotrajnija.
2: Akik örülnek, azoknak az öröme rövid, de akik örülnek, azoknak a szenvedése hosszabb.
0: You understand what I mean?
2: Értitek, mire gondolok?
1: Razumite li što želim reći?
0: The joy and sorrows are parallel.
2: Az örömök és a bajok együtt járnak.
1: I radost i tuga su usporedni, paralelni.
0: But the joy of the joyous is shorter than the sorrows of the joyous.
2: De az örömteli emberek öröme rövidebb, mint az örömteli emberek szomorúsága.
1: A radost onih koji su radosni kraćeg vijeka od njihove tuge.
0: In everything where we see the joy,
2: mindenütt, ahol az örömöt látjuk,
1: u svemu gdje vidimo radost,
0: that must, there's also sorrows.
2: Annyi gond is van benne.
1: Čeka nas ista količina tuga.
0: So if you are happy about something,
2: ha valaminek örülsz,
1: pa ako ste sretni zbog nečeg,
0: to get something, to have something or someone,
2: valakit valamit megszerzel, vagy valamit birtokolsz, vagy valakit van.
1: Jer ste stekli nešto, posjedujete nešto ili nekoga.
0: More than that much is hidden in that unhappiness or suffering.
2: Ebben ugyanannyi, vagy még több szenvedés és boldogtalanság is el van rejtve.
1: Jer više u tome je sakriveno još i patnje i tuge.
0: But the joy of the joyous, of the Supreme One, is endless.
2: De az a legfelsőbb örömteli öröme vég nélküli.
1: A radost onog vrhovnog koji je radostan je beskrajna.
0: The joy of the joyous, the beloved one, is the endless.
2: Az örömteli öröme a szeretetté végtelen.
1: A radost, ono koje je radostan, voljenog je beskrajna.
0: That's God.
2: És ez Isten.
1: To je Bog.
0: Mahaprabhuji is incarnated for us.
1: Mahaprabhuji se za nas inkarnirao.
0: He is a liberator, the savior of our life.
2: Mahaprabhuji értünk inkarnálódott. Ő a megszabadítónk, az életünk megmentője.
1: On je osloboditelj i spasilac naših života.
0: About all other holy incarnation we can only read.
2: A többi szent inkarnációról csak olvashatunk.
1: O svim drugim svetim inkarnacijama možemo jedino čitati.
0: But about Mahaprabhuji we can all not only read, but we know who had been experiencing with him.
2: Mahaprabhujiról azonban nem csak olvashatunk, hanem ismerhetünk olyan személyeket, akik találkozhattak vele.
1: O Mahaprabhuji nije da samo čitamo, već možemo doći u kontakt sa onima koji su imali iskustva sa njim osobno.
0: Therefore it is said.
2: Ezért azt mondják.
1: Stoga se kaže.
0: Blessed land is that where the divine soul incarnates, Satgurudev.
2: Áldott az a föld, ahova az isteni lélek inkarnálódik, Satgurudev.
1: Blagoslovljena je ona zemlja gdje se inkarnirao Satgurudev.
0: Blessed are those parents who give the birth to such a holy incarnation, or such a holy incarnation has chosen them as the parents.
2: És áldottak azok a szülők, akik ilyen isteni inkarnációnak adnak életet, hogy ez a szent inkarnáció őket választotta a szüleiként.
1: I blagoslovljeni su oni roditelji koji su donijeli na svijet tu svetu inkarnaciju, to jest koja je ta inkarnacija izabrala da mu budu roditelji.
0: And fortunate are they who is the brothers and sisters of that holy incarnation.
2: és szerencsések azok, akik a testvérei ennek a szent inkarnációnak.
1: I sretnici su oni koji su braća i sestre te svete inkarnacije.
0: And liberated and blessed are they

0: read everything.
1: Mindent el tudtok olvasni.
2: Можете sve pročitati.
0: Read always. And why do we have still some problems?
1: Bár megvan nekünk ez a szent könyv, mindig olvasunk is belőle. Miért vannak mégis problémáink?
2: Iako imamo tu svetu knjigu i možemo čitati iz nje, zaradi čega uvijek imamo i nekih problema?
0: Because we only read.
1: Mert csak olvassuk.
2: Radi toga jer samo čitamo.
0: We don't follow.
1: Nem követjük.
2: A ne slijedimo.
0: Reading and following are two things.
1: Elolvasni és követni két dolog.
2: Jedno je čitati, a drugo je slijediti.
0: We are searching different things.
1: Más dolgokat keresünk.
2: Mi tragamo za drugačim stvarima.
0: We are searching happiness somewhere else.
1: A boldogságot valahol máshol keressük.
2: I svoju sreću tražimo negdje drugdje.
0: So this afternoon I was meditating.
1: Ma délután meditáltam.
2: Danas sam popodne meditirao.
0: In deep yoga nidra.
1: Mély yoga nidrában.
2: Tokom duboke yoga nidre.
0: And so Mahaprabhuji came.
1: És Mahaprabhuji eljött.
2: I došao mi Mahaprabhuji.
0: And he said.
1: És azt mondta.
2: I rekao.
0: One message.
1: Egy üzenetet mondott.
2: Szóval jednu poruku.
0: The joy of the joys is less joy, but the sorrows of that joys of that joys is more.
1: Hogy annak az embernek, aki örül, az öröme rövidebb, mint a szomorúsága.
2: A radost onih koji se raduju je ipak manja od tuge koja nastupi kad su tužni oni koji se inače raduju.
0: And he went away. He said, sleep well.
1: És elment. Azt mondta, aludj jól.
2: Poželio mi je dobar san i otišao.
0: So this is the anniversary day of Sri Mahaprabhuji.
1: Ez a nap Sri Mahaprabhuji-ra emlékezés napja.
2: Danas je Mahaprabhuji-va obljetnica.
0: There is incarnation day.
1: Van egy inkarnáció nap.
2: Postoji dan inkarnácie.
0: And there is a samadhi anniversary.
1: És van egy samadhi emléknap.
2: A postoji godišnica samadhija.
0: Its light again dissolved into the light.
1: Hogy a fénye újra feloldódik a fényben.
2: Njegova svjetlost ponovno se rastočila u svjetlosti.
0: For him or for them there is no death.
1: Ő számára vagy az ő számukra nincs halál.
2: Za njega, odnosno za njih, nema smrti.
0: Death is for that soul who is bounded or stuck still in karmas.
1: A halál annak a léleknek a számára létezik, aki még hozzá van kötve, vagy meg van rekedve a karmák között.
2: Smrt postoji samo za one koji su zaglavili u karmama.
0: So, can we imagine Mahaprabhuji's 135 years age?
2: Možete li zamisliti Mahaprabhuđevu dobu od 135 godina?
1: El tudjátok képzelni Mahaprabhuji 135 éves korát?
0: And still he was healthy, movable, talking, walking, everything.
1: Mégis egészséges volt, mozgott, sétált, beszélgetett.
2: Just to je bio zdrav, razgovarao je, šetao je, kretao se.
0: And we are who is 35 years already feeling nearly like 100 years.
1: Mi is mi, akik 35 évesek vagyunk már, majdnem úgy érezzük magunkat, mintha 100 évesek lennénk.
2: A mi is a 35 godina osjećamo kao da imamo stotinu.
0: I can talk only about myself.
1: Én csak magam nevében beszélhetek.
2: Mogu govoriti samo o sebi.
0: That whatever I got and I get is Mahaprabhuji's divine grace.
1: Hogy bármit is kaptam és bármit is kapok, az Mahaprabhuji isteni kegyelme.
2: Što god da sam dobio, što god dobijam, to je Mahaprabhuđeva božanska milost.
0: He can give you everything. No one can give what he can give.
1: Ő mindent megadhat neked. Senki sem adhatja meg azt, amit ő meg tud adni.
2: On vam može dati sve. Niko vam ne može dati ono što vam on može dati.
0: We need only confidence, that's all.
1: Csak bizalomra van szükségünk, ennyi az egész.
2: Treba nam samo pouzdanje.

0: to je sve.
1: Without doubt.
2: Kita je nekakvil.
0: Povjerenje bez sumnje.
1: So I know without any doubt.
2: Tehát én tudom.
1: Mahaprabhuji is God.
2: Tudom, kéta je nekakvil, tudom, hogy Mahaprabhuji Isten.
0: Ja znam bez svake sumnje da Mahaprabhuji jest Bog.
1: If there is a God on this earth incarnated, then is the Mahaprabhuji.
2: Ha Isten inkarnálódott ezen a földön, akkor az Mahaprabhuji Bog.
0: Ako postoji Bog na ovoj zemlji inkarniran, tada je to Mahaprabhuji.
1: Doesn't matter when, what happens, I always turn to him.
2: Nem számít, mi történik, én mindig hozzáfordulok.
0: I bez obzira što se događalo, ja se uvijek okrećem ka njemu.
1: There is a boat on the ocean, a ship.
2: Van egy csónak, egy hajó az óceánon.
0: Postoji brod na oceánu.
1: And on it sitting one seagull.
2: És egy sirály ül rajta.
0: I na brodu sjedi galeb.
1: When the ship is in the middle of the ocean, that every direction are thousands of kilometers distance of the shore.
2: Amikor a hajó az óceán közepén van, akkor minden irányban több ezer kilométernyi távolságra van a part.
0: Kada se brod nađe u sredini oceana, kada na tisuće kilometara uokolo nema kopna, samo more.
1: Seagull want to fly away from that ship.
2: A sirály el akar repülni arról a hajóról.
0: Tada labud poželi odletjeti od tog, sa tog broda.
1: But he can't fly thousands of kilometers.
2: De több ezer kilométernyit nem tud repülni.
0: Ali ne može letjeti hiljadama kilometara.
1: That bird again comes on this boat, on the ship.
2: És ez a madár újra visszatér a hajóra, a csónakra.
0: I ponovo se vraća na taj brod.
1: So we are those birds.
2: Mi vagyunk ezek a madarak.
0: Mi smo te ptice.
1: We want to fly away and sit somewhere else.
2: El akarunk repülni és máshová leülni.
0: Želili bismo odletjeti i sjesti negdje drugdje.
1: But there is no place to sit.
2: De nincs más hely, ahová leülhetnénk.
0: Ali nema takvog
1: mjesta. In whole universe.
2: Az egész világ egyetemben.
0: U čitavom univerzumu.
1: Again, only the God where we can again come and rest.
2: Megint újra csak Isten, ahova eljöhetünk, ahol megpihenhetünk.
0: Ponovno jedino je samo Bog, taj kod kojeg možemo doći.
1: Again, it's Mahaprabhuji.
2: Újra megint Mahaprabhuji.
1: We can have an eternal peace.
0: Ponovno kod Mahaprabhuji možemo imati vječni mir.
2: Önálló lehetünk örök békét.
1: But you must have this devotion, this feeling, this faith.
2: De meg kell, hogy legyen benned ez az odaadás, ezek az érzések,
0: ali
2: ez
0: akkor,
2: a hit.
0: Ali trebate imati to devociju, to posvećenje i taj osjećaj.
1: The joy which is in his name and the bliss, divine bliss which is in his form is nowhere in the universe.
2: Az az öröm, amely az ő nevében van, és az az áldás, az az üdv, ami az ő alakjában van, az sehol máshol nincsen, az egész világ egyetemben.
0: Radosť, koja je u njegovom imenu i božansko blaženstvo, koje je u njegovom liku, ne može se naći nigdje u univerzumu.
1: If you can realize this,
2: ha ezt fel tudod ismerni,
0: ako to možete realizirati,
1: you will be the richest of richest.
2: A gazdagok leggazdagabbika lesz.
0: Tehát ezt biti najbogati od najbogati.
1: Luckiest of the luckiest one.
2: A szerencsések legszerencsésebbike.
0: Najvicsi szeretnik od svih najvicsi szeretnika.
1: Then everything will be clear to you.
2: Akkor minden világos és tiszta lesz számodra.
0: Tehát csak ezt biti jasno.
1: Then you don't need moksha mukti.
2: Akkor nem kell már többé moksa mukti neked.
0: Tada će vam neće trebati moksa mukti.
1: Because mukti or the moksha becomes your servant.
2: Mert a moksa a te szolgálód lesz.
0: Jer moksa postaje vaš sluga.
1: So Mahaprabhuji gives everything.
2: Tehát Mahaprabhuji megad mindent.
0: Mahaprabhuji daje sve.